Melenge, Sarange. Neti gigi soike ara arango. Tongana kete melenge. Tifumo taraini. Yeke neke. Obani, taratarango. Sarange, Sarange.